0: Tizenkét balra körvál, tizenkét a kéval, huzonkét fatak a borozdát, álvaték a szép tiszta külfuzát, az Isten tiszteleti rá, s a Krisztus lavirá, arra szolgak elvégzék szantoné, és elindulanok haza, mikor meglátta az úr gazda, várjanak a szolgák, a nagy mezőről, a szép tiszta kisbutavetésből, az Isten tiszteletirá, s a Krisztus nevirá. Arasz parancsolt az úr gazda léla, de uram, három hónapra nagy mezőre kell menni, nézze meg, milyen szép a kisbutája. Hajtsátok különbinek! Nézze meg a szép tiszta kisbuzát, az Isten tiszteletirá, s a Krisztus nevirá. Már oda érá, mikor meglátta, mászcsin lesz ütlet, közelül a sariglat. Már kitép a haromcsok reska buzát, elindítá haza, mikor meglátta az úr gazdáné, várja az úr gazda. Három sok reska buzával, és megmosa az asztal. Mikor feltette az asztalra, az asztal megfogyott, s a haszki világosodott. Az Isten tiszteletirá, s a Krisztus nevirá. Hajtsátok tulegyenek! És azt parancsol az úr gazda, arra nagy varrodra kell venni, hogy vegyünk valami vasat, csantossuk valami szolókat, a nagyobbak nekes, s a kisrapák nekes. Jobbkezik van aratána, balkezik van morka karaka, morka kúl kévékbe, kévékbül felekbe, felekbül siradába. Arra zúr gazda, keresse én ma a silat, vártassa ki a szép tiszta kisbuzát, az Isten tiszteletirá, s a Krisztus nevirá. Arki vártati a szép tiszta kisbuzát, és megrokkolnok 12 szekerát, elindulónok a malomba, mikor meglátta a mónar, arja 12 szekár, szép tiszta kisbuzával. Hajtsátok jól a kinek! És ott parancsolá, gyerejetek már fiúk! Felüríték a kasba, mi foly a kasból? Szép tiszta kis aranypénz, fejből az úr gazda, ad a nékünkes! Még mi foly a kasból? Szép tiszta kis aranypuzaliszt, helyből az úr gazdáné, sála nékünket kalást! És sála nékünket kalást! Elakasztotta a kicsika szegbe, nem tartotta meg! És elterék át tőbe, oda nékünket! Elteré háromba, oda Szandrás lakás! Többet nem kívánunk magiktól, csak egy tisztó füstös lábot, olyan tékba, s a tanzérba! Hajtsátok ki legények! Még ha megérettük a jó jasztánkét, kapjuk egészségvel, szerencsével, szentesség a Jézus nevével, az Isten tiszteletirá, s a Krisztus nevirá, az Isten tartsa meg a házigazdákat! Ahó!
1: Mm-hmm.